dafer sé training alltá aru ialtí altochacha dat é do leití na bhá nation judí na at agi hí a bilti bhíma na bhá chapter adó iadí high school graduate éda equivalent éda dís demonstrates do leití